0: Magyar Hírmagazin.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia köszönti Önöket. Kezdjük is egy olyan témával, amely biztosan sokak érdeklődésére számot tart. Baumgartner Gerhard, burgenlandi magyar származású történész lesz ma este jelentkező Magyar Magazin adásunk vendége. Kollégám Sebestyén Áron az osztrák népcsoport törvény 50. évfordulója kapcsán beszélget vele a népcsoportok jogairól, a törvény eredményeiről és arról is, mind lehetne még változtatni. Arról is beszámolunk, hogy alig maradt víz a hajók alatt is. Szállodahajók vesztegelnek Bécsben a Duna alacsony vízállása miatt. Végül pedig egy igazán kedves kutatási eredmény. A tudósok azt vizsgálták, mikor kezdünk el táncolni, és bizony még a Hopp Juliska című magyar dalocska is felcsendült a kísérletben. Tartsanak velünk, hamarosan jövünk a részletekkel! Ha vasárnap, akkor Magyar Magazin. 50 éves az osztrák népcsoport törvény, de vajon mennyire szolgálja ma is a kisebbségek érdekeit? Erről beszélget kollégám Sebestyén Áron, Baumgartner Gerhard, burgenlandi magyar származású történésszel a ma esti adásban.
2: Azt nézzük, hogy Ausztria mit mindent csinált, segített, támogatott Dél-Tirolba, hogy ott legyen egy teljesen működő kétnyelvű rendszer, de minden szinten, ja, ahhoz képest nálunk semmi nem létezik ebből. Ja, még kétnyelvű formulálék sem léteznek, sem horvátul, sem magyarul. Szerintem ott kéne valamit csinálni, ja, és nem az alkotmányi szinten. A szép, de a mindennapi életben attól nem változik semmi.
3: Ön mit gondolna, hogyha a népcsoport törvény akkor nem jött volna létre, akkor jelenleg 2026-ban milyen lenne a népcsoportok helyzete?
2: A népcsoport törvény szerintem is semmi más volt, mint az osztrák politikai, vagy az osztrák politikai rendszer kísérlete arra, hogy valahogyan megsemmisítje ezeket a 1955-ös jogokat. Ja? Mert ezek nagyon erős jogok is voltak. A szerencséjük csak az volt, hogy addig a népcsoport tagjai mindig azt hitték, hogy valahogyan a nagypártokkal kooperálnak, akkor majd ebből valamit meg tudnak valósítani. De ez soha nem következett be. Nem volt kétnyelvű községtábla, nem volt hivatalos, de hát a kisebbségi nyelvek használata a bíróságon. Ez mind nem történt meg, sem Szlovéniában, sem Burgenlandban. Ja? De abban a pillanatban, mikor a 80-as években, akkor egy újabb generáció, ja, ezek fiatal, hogy mondjam, mozgalmárok voltak, akik már egyetemre jártak, egész más hátterük is volt. Ja? Ők azt mondták, hát figyelj, ez az én anyanyelvem, ez egy emberi jog, még az alkotmányi szinten is megvan adva ez a jog, hogy mi használjuk az anyanyelvüket, ez miért nem működik? Ja? És akkor kezdték beperelni ezeket a dolgokat. Ja? És akkor puf, egymás után a 80-as években minden meglett. Ja? Meglett a horvát nyelv, mint hivatalos nyelv, ja? Egymás után meglett az iskolarendszer, meglett a rádió. Ja? Úgyhogy akkor működött, de hát addig és nagyon sokáig a politikai rendszer ezzel a népcsoport törvénnyel valahogyan szépen picit vissza tudta fogni a kisebbségeket. Ja? Ez volt a szerepe igazából. Ja? Úgyhogy hogy most ezt miért kell úgy ünnepelni, hogy ez ilyen egy óriási dolog volt, azt én nem értem. Én itt nagyon kritikus vagyok. Igen, az majd a 90-es években meglett a gimnázium, ja? De az is csak azért lett meg, mert a rendszerváltás után, ja, Magyarország igazából Bécsbe akart egy kétnyelvű gimnáziumot, ja, mert azok a, hogy mondjam, magyar nyelvű csoportok, akik Bécsben éltek, és ezek ilyen emigráció volt, de hát 48-as, 56-os emigráció, aki nagyon jó viszonyban volt az osztrák kormánnyal, azok kértek egy kétnyelvű gimnáziumot Bécsbe. Bécs városa viszont nem akart egy kétnyelvű magyar gimnáziumot, mert ha a magyaroknak adnak egy kétnyelvű gimnáziumot, akkor talán a horvátoknak, a szerbeknek és a törököknek is kell ugyanezt adni, és ezt senki nem akarta Bécsbe. Az, hogy a őshonos magyarság, hogy mondjam, centrumába létesüljön egy kétnyelvű gimnázium, az ellen a magyar állam nem tudott fellépni. Ja? Ugyan megkapta a gimnáziumot, de nem ott, ahol akarta. Ja? A horvátok is mindig akarta a gimnáziumot, de Kismartonba. Mert a horvátok zöme az ott lakik. Ők is kaptak egy gimnáziumot, de nem ott, ahol akarták, és ahol kellett volna nekik, hanem Felsőrött. 76-ban abszolút semmi nem változott. A rendszerváltás által változott akkor tényleg valami, mert a magyar nyelvnek megint lett funkciója. De ott, ahol én lakom Bécsben, 18. kerület, csak észreveszem, hogy állandóan hallok én magyar szót az utcán. Ja? Minden óvodánál, aki ott van a környéken, minden iskolánál, ott vannak a szülők a gyerekekkel, a hentes, a pap, a trafikban, a csokoládésboltos, az egy budapesti házaspár, tele van a város magyarokkal.
1: A teljes interjú Baumgartner Gerharddal 19:04 lesz hallható a Magyar Magazinban, itt a Rádió Burgenland hullámhosszán.
2: A trafikban, a csokoládésboltos, az egy budapesti házaspár, tele van a város magyarokkal.
1: A teljes interjú Baumgartner Gerharddal 19:04 lesz hallható a Magyar Magazinban, itt a Rádió Burgenland hullámhosszán.

0: Ez hatással van a nemzetközi folyami hajóforgalomra is. Augusztus 11-én például 23 folyami szállodahajó vesztegelt Bécsben az alacsony vízállás miatt. A részletekről most Bányi Krisztát hallják.
1: Ez a nyári szezonban alapvetően nem szokatlan. Az APA kérdésére a Winholding azonban közölte, hogy a hajók jelenleg a szokásosnál lényegesen hosszabb ideig maradnak a kikötőben. A bécsi Reisbrücke környékén 12, a Winholding GmbH leányvállalata a Donau-Raum Wien által üzemeltetett kikötőhely áll rendelkezésre. A Winholding tájékoztatása alapján a kabinos hajók többsége három sorban dokkolhat. Sok személyszállító hajó számára Bécs jelenleg az út végállomása, mivel a vízállás miatt a keleti irányba történő továbbutazás már nem lehetséges, közölte a Winholding. Azoknak a hajóknak a kiesését, amelyek nem tudnak eljutni Bécsbe, azok a hajók kompenzálják, amelyek nem tudnak elindulni Bécsből. A Via Donau, a Dunavidék vezető nemzetközi vízi útüzemeltetője szerint az alacsony vízállás miatt nem lesz hatósági zárlat a Dunán a hajózás számára. Ezért a mobilitási minisztérium a felelős. Eddig azonban csak árvíz esetén voltak zárlatok. Jelenleg Passautól Melkig problémamentesen lehet utazni, de a Wachau-völgytől kezdve ez már nehezebb. A DDSG jelenleg csak korlátozott menetrendet kínál a Wachau-völgyben.
0: Egy friss kutatás azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy az úgynevezett zeneiség, érzékszervi és motorikus összetevői hogyan alakulnak ki a korai gyermekkori fejlődés során. Eddig hiányoztak azok a tanulmányok, amelyek egyszerre mérik a csecsemők agyi aktivitását és a zenehallgatás közbeni spontán testmozgásait. Egy nemzetközi kutatócsoport most ezt a kérdést vizsgálta. A kutatás egyik érdekessége, hogy a Hopp Juliska kezdetű magyar dalocska is szerepet kapott a megfigyelésben. A részletek most Sebestyén Árontól.
2: Míg a zene feldolgozása a felnőtteknél már jól kutatott terület, eddig nyitott kérdés volt, hogy a csecsemők hogyan és mikor kezdik el a hallott zenei ingereket spontán testmozgásokká alakítani. Ezt a kérdést vizsgálta egy nemzetközi kutatócsoport a Bécsi Egyetemről, valamint az Olasz Műszaki Intézetből egy friss tanulmányban. A vizsgálatok során a kutatócsoport 79, 3, 6 és 12 hónapos csecsemőnek játszott le gyermekdalokat. Az egyik egy spanyol gyermekdal, a La Vaca Lola, Lola Tehén című előadás volt, míg a második a Hopp Juliska kezdetű magyar népdal. A hallgatás közben egyidejűleg rögzítették az agyi aktivitást, illetve egy jelölő nélküli videókövető rendszer segítségével elemezték a csecsemők testmozgásait. Az értékelés azt mutatta, hogy már a 3 hónapos csecsemők is fokozott agyi aktivitást mutatnak strukturált zene hallgatása során, összehasonlítva a véletlenszerű hangsorokkal. Látható volt tehát, hogy a zene auditív feldolgozása már a fejlődés nagyon korai szakaszában megkezdődik, mondta a tanulmány vezetője Trinh Nguyen a Bécsi Egyetemről. A mozgási adatok differenciáltabb képet mutattak, a zene és a mozgás közötti alapvető összefüggés minden korcsoportban kimutatható volt. A zenére adott válaszként megjelenő összetettebb és struktúráltabb mozgásminták azonban csak a 12 hónapos kisgyerekeknél jelentek meg. Érdekes megállapítás, hogy a magasabb hangok minden korcsoportban erőteljesebben ösztönözték a csecsemők mozgását. Az eredmények rávilágítanak tehát arra, hogy a zene a csecsemők számára már nagyon korán több, mint puszta háttérzene. Már az élet első fél évében az agy feldolgozza a zenei struktúrát, míg a hozzáillő mozgásminták csak fokozatosan alakulnak ki. A zene így egy korai interakciós térként értelmezhető, amelyben az észlelés, a figyelem és a mozgás fokozatosan összekapcsolódnak egymással.
0: Időjárás. Ma estére még marad a meleg, bár időnként több lesz felettünk a felhő. A szél fokozatosan veszít az erejéből, és az éjszaka is enyhe marad. 16 és 22 fok közé hűl le a levegő. Helyenként előfordulhat egy kevés.

eső, de többnyire száraz marad az éjszaka. Holnap viszont változik az időjárás, többnyire felhős lesz az ég, eleinte azért még kisüthet a nap, hamarosan azonban megérkeznek az első záporok, délután pedig egyre gyakrabban és erősebben eshet, sőt zivatarokra is számítani kell. A hőmérséklet is visszaesik, 24 és 29 fok közé, a déli, délnyugati szél időnként megélénkül. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végén megköszönöm figyelmüket, de maradjanak velünk, nem sokára kezdődik a Magyar Magazin. További kellemes estét, viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, ahogyan azt már adásunk elején hallhatták, mai vendégünk Baumgartner Gerhard, akivel az idén 50. fennállását ünneplő népcsoport törvényről fogunk beszélni, és kezdjük is szerintem a beszélgetést azzal, hogy aktuális dolog történt a közelmúltban, mégpedig alkotmányi szintre emelték a népcsoportokat. Ön mit gondol erről?
1: Ez a lépés elég jónak látszik, de szerintem ez egy hiba. Ha őszinte vagyok, ez azért is egy hiba, mert a népcsoport törvény szerint, vagy mondjuk a népcsoport törvény előír némi ilyen kritériumot, ami által akkor új csoportokat is föl lehetne venni. Tehát mikor 76-ban végre meglett a népcsoport törvény, akkor csak 4 csoport volt benne, a horvátok, a szlovének, a csehek és szlovákok, akik még egybe voltak, és a negyedik a magyarok. Ja? Azóta most már 6-an vagyunk, de hát ezek szerint, az új törvény szerint, mert most ez a 6 csoport fel van sorolva, és mondjuk ez most már alkotmányi jog szintén, újabb csoport oda már nem kerülhet bele, vagy nagyon-nagyon nehezen. Úgyhogy úgy, ahogyan a romák felvétele történt akkor 93-ban, ez most már sokkal-sokkal komplikáltabb lenne, mert itt egy alkotmánytörvény módosításra lenne szükség igazából, úgyhogy nem olyan egyszerűen, mint ez 93-ban történt. Úgyhogy eléggé flexibilis volt eddig a népcsoport törvény, most már nem az.
0: Tehát akkor összességében azt mondja, hogy az, hogy alkotmányi szintre emelték a népcsoportokat, az akkor inkább egy örvendetes dolog, de valamilyen szinten egyúttal rossz is?
1: Nem mondanám, hogy rossz, ja? Csak ügyetlen szerintem. Ja? Mert mondjuk egy demokratikus országban egy új helyzetre mindig kell, hogy a politika tudjon valahogyan reagálni. Ja? Most ez, hogy kik a népcsoportok, ez most valahogyan az alkotmány törvényben le van írva, ezek a népcsoportok slussz. Ja? Úgyhogy szerintem ez egy hátrány. Ja? És picit furcsának találtam azt is, hogy igazából ez a módosítás is úgy jött létre, hogy nem a népcsoportok és nem a szervezetekkel tárgyalták ezt meg, hanem csak a népcsoport tanácsok elnökeivel. Ja? Úgyhogy ez ilyen nagyon gyorsan született szerintem, és a népcsoportok igazából nem is tudtak rendesen reagálni. De jó, ez megvan, biztos erősíti a népcsoportok helyzetét, de azért megmenteni nem fogja őket a népcsoportok. Ez egy szimbolikus lépés, akinek előnye és hátránya is van, így kell valahogyan mondani.
0: És ön mit mondana, hogy említette, hogy szimbolikus lépés? Hogyan lenne ez nem egy szimbolikus lépés?
1: Az alkotmányi szintre emelése, ennek nem lesz több lehetősége, itt másra lenne szükség. Például az, hogy Bécs, ahol a magyarok el vannak ismerve, mint hivatalos népcsoport, ott nincs magyar oktatás az iskola rendszeren belül. Ja? Tehát ott kéne valamit csinálni. Ja? De az nem történik. Tehát ez volt mindig a probléma, hogy ezeket a népcsoportra vonatkozó törvényeket mindig a tartományi szinten kell valahogyan megvalósítani. Ja? Úgyhogy azt nézzük, hogy Ausztria mit mindent csinált, segített, támogatott Dél-Tirolba, hogy ott legyen egy teljesen működő kétnyelvű, ja, rendszer, de minden szinten, ja, ahhoz képest nálunk semmi nem létezik ebből. Ja. Még kétnyelvű formulálék sem léteznek, sem horvátul, sem magyarul. Szerintem ott kéne valamit csinálni, ja, és nem az alkotmányi szinten. A szép, de a mindennapi életben attól nem változik semmi.
0: Arról, hogy mi lehet esetleg előnye vagy hátránya a népcsoport törvénynek, arról még a későbbiekben beszélünk. Vendégünk továbbra is Baumgartner Gerhard, most hallgassunk egy kis zenét.
2: A legtöbb ember ott hibázza el, hogy néha léhán álmodozni mer. Így tettem én is, vesztettem én is, de bármi vár, nekem megérte mégis. Én nem tudom, lesz a holnapom, de büntetésem büszkén vállalom.
3: engem is megcsalt egy déli bál. De most mi lesz, hogyan tovább? Egy visszaútnak mindig lenni kell, talán most nem hibázom el. Éltem, mint a többiek, szép csendesen.

0: وسطت مني ده بارمي بار نكم مجير تميجي إن أم تدم ملسة هول نفهم ده بنت دي شم بسكي بالغم انجمش مكتشار اديلي بار ده مشت ملس Hogyan tovább? Egy visszaútnak mindig lenni kell, talán most nem hibázom el, talán most nem hibázom el.
1: Kedves hallgatóink, vendégünk továbbra is Baumgartner Gerhard, akivel a népcsoportok alkotmányi szintre emeléséről volt szó az előző percekben. De most folytassuk kicsit azzal, hogy visszamegyünk 1976-ba. Ön mit gondolna, hogyha a népcsoport törvény akkor nem jött volna létre, akkor jelenleg 2026-ban milyen lenne a népcsoportok helyzete?
2: Hát mondjuk a népcsoportok helyzete más lenne, az most egy furcsa kérdés, hogy milyen lenne, de mondjuk a népcsoportoknak, legalább a három népcsoportnak, mind a csehek, szlovákok és a horvátok és a szlovének számára voltak törvények, méghozzá alkotmányi szinten, de hát az államszerződésben, az 1955-ös államszerződésben ott voltak nagyon erős népcsoportra vonatkozó törvények leírva. Ez nem segített senkinek, mert megint ugyanaz a probléma, mint mindig, a tartományi szinten senki ezeket nem akarta megvalósítani. Ja? Ez volt a probléma mindig is. Ja? És a csehek és a szlovákokra vonatkozóan volt is egy nemzetközi szerződés 1920-ból. Ja? Azt senki nem tartotta be, szintén. Ja? Az egyetlenek, akik tényleg profitáltak a népcsoport törvényből, azok a magyarok voltak. Ja? Mert itt a politika úgy gondolta, hogy hát az őshonos magyarok, azok már alig léteznek Burgenlandban, ez már ilyen egy picinyi csoport, hol vannak még magyarok, de hát a népszámlálási adatok szerint már akkor csak itt, a felső őrségben, és akkor még Puján voltak magyarok, de összesen ez egy csoport, 5000 ember, az egy nagy semmi. Ja? Úgyhogy ezeket most bevesszük majd a törvénybe, és akkor ez jó mutat, de ez úgy mondjuk az államnak nem okoz problémát. Azért, ahogy láttuk, akkor is ez tényleg úgy volt, a magyarok nagyon örültek, a Magyar Kultúregyesület is nagyon örült ennek. A Magyar Kultúregyesület az egyetlen volt, aki létrehozott egy népcsoport tanácsot, ja? Mert a többiek nem voltak hajlandók itt ebbe belemenni. Ja? Mert számukra az államszerződés az egy sokkal erősebb jog volt, mint az, amit a népcsoport törvény ajánlott akkor abban a pillanatban. Ha? Úgyhogy ez érthető. És a magyarok is akkor elég gyorsan rájöttek, hogy semmi valódi kompetenciájuk nincs. Ja? Tehát a népcsoport tanácsok igazából azok, ez egy pénzosztási masina és semmi más. Ja? De hát egy javaslatot adhatnak még, de hát az sem jelent semmit. Ja? Úgyhogy mi tudjuk, hogy minden tanácsos, minden császári tanácsosnak rá kellett jönnie, hogy a császár igazából semmi tanácsot nem akar tőle hallani. Ja? Ugyanez a szerepe a népcsoport tanácsnak. Ja? Senki nem kíváncsi arra, hogy mit gondol. Ja? Úgyhogy ez így is volt, de hát Szeberényi Lajos is, aki a Burgenlandi Kultúregyesület elnöke, és egyben a népcsoport tanács elnöke is volt 86-ban, úgy számolta be, vagy fogta össze ezt a 10 évet, és amit el tudtak érni, vagy nem tudtak elérni inkább, hogy puszta szó maradt ez a népcsoport törvény. Nagyon frusztrált voltak akkoriban a magyarok, mert ők próbáltak valamit elérni. Például azt, hogy még csak ebben a három faluban is, ott, ahol mit tudom én, egy új tanítót kellett kinevezni, ja, hogy akkor ennek a tanítónak legalább legyen valami csodaféle nyelvvizsgája vagy képzése. Ja. Nem volt, nem sikerült, más tanárok kerültek oda, akik jó indulatúak voltak, azt hozzá kell tenni, de semmiféle, hogy mondjam, hivatalos kvalifikációjuk nem volt. Ezt nem tudták elni. A Kultúregyesület elég gyorsan látta, hogy itt nem jár semmire, és akkor ők azt követelték, hogy a 1955-ös államszerződési jogok is vonatkozzanak majd a magyarokra is, ami önmagában nem volt lehetséges, de hát azért értették, hogy ez a népcsoport törvény, ez igazából nem ér semmit. Ja? És a népcsoport törvény szerintem is semmi más volt, mint az osztrák politikai, vagy az osztrák politikai rendszer kísérlete arra, hogy valahogyan megsemmisítje ezeket a 1955-ös jogokat. Ja? Mert ezek nagyon erős jogok is voltak. A szerencséjük csak az volt, hogy addig a népcsoport tagjai mindig azt hitték, hogy valahogyan a nagypártokkal kooperálnak, akkor majd ebből valamit meg tudnak valósítani. De ez soha nem következett be. Nem volt kétnyelvű községtábla, nem volt hivatalos, de hát a kisebbségi nyelvek használata, a bíróságot. Ez mind nem történt meg, sem Szlovéniában, sem Burgenlandban. Ja? De abban a pillanatban, mikor a 80-as években, akkor egy újabb generáció, ja? Ezek fiatal, hogy mondjam, mozgalmárok voltak, akik már egyetemre jártak, egész más hátterük is volt. Ja? Ők azt mondták, hát figyelj, ez az én anyanyelvem, ez egy emberi jog. Még az alkotmányi szinten is megvan adva ez a jog, hogy mi használjuk az anyanyelvüket. Ez miért nem működik? Ja? És akkor kezdték beperelni ezeket a dolgokat. Ja? És akkor puf, egymás után a 80-as években minden meglett. Ja? Meglett a horvát nyelv, mint hivatalos nyelv. Ja? Egymás után meglett az iskolarendszer, meglett a rádió. Ja? Úgyhogy akkor működött, de hát addig és nagyon sokáig a politikai rendszer ezzel a népcsoport törvénnyel valahogyan szépen picit vissza tudta fogni a kisebbségeket. Ez volt a szerepe igazából. Ja? Úgyhogy hogy most ezt miért kell úgy ünnepelni, hogy ez ilyen egy óriási dolog volt, azt én nem értem. Én itt nagyon kritikus vagyok. Ja?
1: Vendégünk továbbra is Baumgartner Gerhard, akivel a népcsoport törvényről beszélgetünk. Egy rövid szünet után azonnal visszajövünk.

0: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
1: Kedves hallgatóink, önök továbbra is a magyar magazinadásunkat hallgatják, örülök, hogy velünk vannak. Vendégem továbbra is Baumgartner Gerhard, akivel a népcsoport törvényről beszélünk. Most azt kérdezném öntől, hogy amikor 1976-ban ugye elfogadták ezt a népcsoport törvényt, mennyiben változott az élet? Érezhető volt, hogy változott valamiben? Ugye most beszéltünk a nehézségekről, de hogy mekkora jelentőséggel bírt ez akkoriban az embereknek?
2: Ennek semmiféle jelentősége nem volt. Ez politikai szintén történt, aki ezzel foglalkozott egy picit, az tudta, hogy ez van, de ettől semmi nem változott. Abszolút semmi. Mert minden napi életben minden úgy volt, ahogy eddig is volt. De hát volt a falvakban, volt még kétnyelvű oktatás, ami persze nagyon rosszul működött. Miért? Miért is? Mert a anyanyelvi elemi iskola után nem volt sem polgári, sem gimnázium anyanyelven. Ja? Tehát ez egy zsákutca volt. Ez az anyanyelvi oktatás az elemi szinten, az egy zsákutca volt. Mindenki, aki abba az iskolába küldte a gyerekét, az tudta, hogy óriási nehézségei lesznek majd, ha tovább akar menni gimnáziumba. Majdnem egy kizárt dolog. Mit tettek a szülők? A szülők inkább átvitték a gyerekeket a szomszéd faluba, ahol az elemi iskola német nyelven ment. Úgyhogy ez teljesen csődbe ment ez a rendszer, ja? És ez továbbá is így volt. Mert azt, amit igazából akkor a Burgenlandi Kultúregyesület is mindig követel, hogy akkor legyen majd tovább képzőiskola magyar nyelven, az soha nem valósult meg. Igen, az majd a 90-es években meglett a gimnázium. Ja? De az is csak azért lett meg, mert a rendszerváltás után, ja, Magyarország igazából Bécsbe akart egy kétnyelvű gimnáziumot, ja, mert magyar nyelvű csoportok, akik Bécsben éltek, és ezek ilyen emigráció volt, de hát 48-as, 56-os emigráció, ja, akik nagyon jobban voltak az új pártokkal, és főleg a Magyar Demokrata Fórummal, és a Demokrata Fórum az... Aki nagyon jó viszonyban volt az osztrák kormánnyal, azok kértek egy kétnyelvű gimnáziumot Bécsbe. Bécs városa viszont nem akart egy kétnyelvű magyar gimnáziumot, mert ha a magyaroknak adnak egy kétnyelvű gimnáziumot, akkor talán a horvátoknak, a szerbeknek és a törököknek is kell ugyanezt adni, és ezt senki nem akarta Bécsbe. Ja? És akkor rájöttek, hogy hát lent Burgenlandban a magyarok mindig követeltek, már mit tudom én, 15 éve, egy kétnyelvű gimnázium. Csinálunk mi egy magyar nyelvű kétnyelvű gimnáziumot, de nem Bécsbe, hanem lent Burgenlandban. Az, hogy a őshonos magyarság, centrumába létesüljön egy kétnyelvű gimnázium, az ellen a magyar állam nem tudott fellépni. Ja? Ugyan megkapta a gimnáziumot, de nem ott, ahol akarta. Ja? A horvátok is mindig akarta a gimnáziumot, de Kismartonba. Mert a horvátok zöme az ott lakik. Ők is kaptak egy gimnáziumot, de nem ott, ahol akarták, és ahol kellett volna nekik, hanem Felsőrött. Ja? Úgyhogy ez volt akkor a hosszú távon, ez volt a következménye, de hát itt mindig, a kisebbségek mindig valahogyan tudták kijátszani. 76-ban abszolút semmi nem változott. A rendszerváltás által változott akkor tényleg valami, mert a magyar nyelvnek megint lett funkciója. Ja? Akkor, ha valaki rendesen tudott magyarul, az rögtön talált valahol állást, minden boltba, ja? Már 80-as években kezdődött. Ja? Úgyhogy ez akkor, és akkor lehetett megint Magyarországra menni, etc. Ez egy valódi kommunikációs eszközvé válott megint. Ja? Eddig nem az volt, hogy falvakba beszéltek az emberek ezeket a dialógusokat, ennyi. Ja? Úgyhogy ennek nem volt sok értelme. Úgyhogy ez nagyon változott, a törvény által semmi nem változott ebben a helyzetben. Talán a különbség a Karintia helyzettel az, hogy ahol Karintiában a szlovén nyelvet hivatalosan, ja, és hivatalokban is alig lehetett használni, ez a német, vagy nagy német, ja, nacionalizmus, ez Burgenlandban soha nem létezett. Ja? Burgenlandban mindig egy olyan helyzet volt, hogy ha valaki nem tudott röndösen németül, hanem inkább horvátul vagy magyarul, minden hivatalba akadt valaki, aki tudott horvátul vagy magyarul, és akkor segített. Az nem volt egy ilyen, ennyire ideologizált kérdés. Ja? Ez mindig működött, és mivel rengeteg, de hát a burgenlandi horvátok zöme lehet majdnem mondani, azok inkább ÖFAP tagok voltak, de hát konzervatív emberek, és így Burgenland is nagyon sokáig egy konzervatív tartomány volt. Rengeteg horvát volt mindenütt az adminisztrációban. Ja? Tehát volt ez a burgenlandi közmondás, hogy in jeden Ládl sitzt a grobot, ja? Minden fiókban van egy horvát, ja? És ezek abszolút informálisan ez mindig működött, ez nem volt probléma. Ja? Még az óvodákban sem, ja? Úgyhogy a rendszer úgy, hogy ez a diszkrimináció, az Burgenlandban nem volt annyira érezhető, mint Karintiában. Úgy ilyen szinten nem volt, de a népcsoport törvény által ez sem javult. Ja? Úgyhogy szerintem ez nem hozott semmit. Ez valahogy a karintiai helyzetben, igen, hát ott inkább ártott, ja? De nálunk ez tök mindegy volt.
1: Kedves hallgatóink, vendégünk továbbra is Baumgartner Gerhard. Most egy kis szünetre vonulunk, aztán folytatjuk beszélgetésünket a népcsoport törvényről.

0: Önök továbbra is a Magyar Magazint hallgatják, ahol mai vendégünk Baumgartner Gerhard, akit most arról kérdeznék, hogy beszéltünk már a népcsoport törvény esetleges jó és rossz dolgairól. Nem tudom, ön ugye kritikusan áll ehhez a kérdéshez. Mit mondana, mi lenne az a dolog, amin változtatni lehetne, és amin változtatni kellene, amivel ezt jobbá lehetne tenni, ezt a népcsoport törvényt?
1: Hát igen, ennek kéne, hogy legyen egy ilyen adminisztratív része, úgy, mint Dél-Tirolba, ahol szépen valahogyan, hogy mondjam, le van fixálva, hogy ez a kétnyelvűség hogyan működjön. Ja? Ahogy Dél-Tirolban minden hivatalnoknak le kell tenni mindenféle vizsgát, hogy tudjon mind a két nyelven, hogy ő tud mind a két nyelven beszélni. Ja? Például ilyen nálunk nincs. Ja? Mindenféle formulárikat kéne kiadni, ja? Két nyelven. Mi van a kétnyelvű, hogy mondjam, falunevekkel? Ja? Azok most, igen, most fent vannak a táblán, ez nálunk, nem úgy, mint Karintiában, semmi problémát igazából nem okozott, ja? Mikor felállították. Most azért volt egy-két ilyen eset, ja? De általában ez soha nem volt probléma, a lakosság ennek inkább örült. Ja? Útlevélbe azért, ahol a születési helyet kell beírni, ott ez már nem olyan egyszerű dolog, hogy bár ez most a helységnek a hivatalos neve, ja? Hogy ez akkor ott a dokumentumokban is szerepeljen, na hát ez megint valami más. Ja? Vagy mit tudom én, anyakönyvi kivonatot két nyelven. Ja? De ilyeneket. Mindaz, amiért Ausztria harcolt évtizedeken keresztül Dél-Tirolba, azt kéne nálunk is megvalósítani. Ja? És azt lehetne az népcsoport törvény által. Ja? Csak kéne, hogy ezeket az úgynevezett verordnungokat, ja, ezeket meg kéne szavazni, tehát ezeket sajnos a tartományi szinten kéne megszavazni. Ja?
0: Milyen pont lenne még, amire azt mondja, hogy ki kellene egészíteni mindenképpen a népcsoport törvényt?
1: Na jó, ha őszinte vagyok, akkor az, ami hiányzik, és amit mondom, én nagyon örülnék például, ha Bécsbe, ahol most már majdnem 30 éve, ja, a magyar kisebbség el van ismerve, ezt a bécsi adminisztráció semmiféleképpen még nem vette tudomásul. Ja? Hát tényleg az ember ott valakivel beszél, ezek mind úgy tesznek, mintha ez valami csoda. Nagyon furcsa kérdés, és honnan is jön ez, ja? Meg micsoda ötlet, mit tudom én. Ja, Burgenlandnak van egy kisebbségi oktatási törvénye, ez Bécsbe hiányzik teljesen, ami egy óriási hiba, ja? És ezáltal a bécsi magyarok is, mint a csehek mellett, ja, rengeteg problémával küzdenek, ha valamicsoda oktatási rendszert próbálnak létrehozni. Ja. Tehát szerintem ott is az lesz az egyetlen, hogy mondjam, lehetőség, hogy majd ott a alkotmányi bírósághoz kell fordulni. Ja. Tehát itt lehetne valamit csinálni, de semmi nem történik, mert itt mindenki túl óvatos, félnek mindenféle problémától, ami nem is biztos, hogy be fog következni. Ugyanez van egy picint Steyrországban, a szlovénekkel. Ott Steyrországban már javult a helyzet egy picint. 20 évvel ezelőtt a Steyr tartományi kormány ugyanúgy tett, mint hogyha a szlovének nem is léteznének. Valahogy nem is voltak sehol szlovének nálunk. Ja? Pedig bent voltak a 1955-ös államszerződésben. Ja? Úgyhogy ezt nem akarták tudomásul venni, ez változott, és ezt kéne igazából megvalósítani Bécsbe, ahol a legtöbb magyar él. Ja, szerintem, nem tudjuk pontosan, de Bécsbe szerintem körülbelül 100 000 magyar van, vagy magyarul beszélő ember van, az nem ugyanaz. Ja? Hát rengeteg felvidéki van, aki szlovák állampolgár, rengeteg vajdasági van, ja? De ott, ahol én lakom Bécsbe, 18. kerület, ott a elmúlt 10 év alatt ez teljesen változott. Nem tudom, hogy miért, csak észreveszem, hogy állandóan hallok én magyar szót az utcán. Ja? Minden óvodánál, aki ott van a környéken, minden iskolánál, ott vannak a szülők a gyerekekkel, a hentes, a pap, a trafikban, a csokoládésboltos, az egy budapesti házaspár, tele van a város magyarokkal. Ja? Úgyhogy mivel már ez a népszámlálás nem létezik, ahogy 2001-ig létezett, akkor még voltak adatok, most már semmit nem tudunk, Ja? De hát szerintem biztos 100 000 magyarul beszélő ember van. Én többek között a Bécsi Iskola Egyesület elnöke is vagyok, 30 éve az idén, és mi pár évvel ezelőtt kezdtünk Bécs városával együtt egy kétnyelvű elemi iskolát. Ja? Na most ott az első gyerekek már befejezték a negyedik osztályt, most kéne valamicsoda iskola, ahol tovább lehetne folytatni ezt a kétnyelvű oktatást. Ez eddig még nincs. Ja? És a úgynevezett Staatsschulrat, nem most valamicsoda a Schuldirektion, nem tudom mi a hivatalos neve, tehát a bécsi adminisztráció erről nem akar hallani. Ja? És úgy tesznek, mintha ez valamicsoda abszurd kérdés, ja? És hogyan, és mondom, legyen szíves nézen oda Burgenlandon egy kétnyelvű gimnázium. Megvannak a jóváhagyott, tehát a minisztérium által jóváhagyott kétnyelvű tantervek. Bármelyik gimnáziumban azt átvihetjük. Szülők jelentkeztek, hihetetlen. Ja? 10 ilyen iskolát lehetne csinálni Bécsbe, és 10 ilyen gimnáziumot lehetne csinálni, és rögtön megtelne minden ilyen osztály. Úgyhogy itt kéne valamit tenni, és nem tudom, hogy a népcsoport törvény erre alkalmas lesz, vagy nem, de mi ebbe az irányba fogunk menni.
2: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
0: Idén 50 éves a népcsoport törvény, és ennek kapcsán Baumgartner Gerhárddal beszélgetünk. Adásunk vége felé közeledünk már, de egy rövid dal után folytatjuk még beszélgetésünket záró gondolatunkkal.

0: Adásunk elején úgy fogalmazott az alkotmányi szintre emelésről, hogy ez egy nagyon szép szimbolikus dolog, de ön mit gondol most ezeknek a gondolatoknak az elhangzása után, mikorra várható esetlegesen változás, ami nem csak szimbolikus, hanem érdemi? Ön mit lát? Persze nehéz a jövőbe látni, de mit gondol, mire lesz ebből bármi is?
1: Mit hoz a jövő, azt nem lehet tudni. Azért egy dolgot azt lehet látni, hogy mint például Bécsben is, ja, de hát a migráció, ja, nem fog eltűnni. Ja. Akkor is a bizonyos politikaiak azt hiszik, hogy ezt valahogyan ezt az egész folyamatot vissza lehet csinálni. Ez egy hülyeség szerintem. Ja. Azért erre reagálni kell. És szerintem ez egy óriási hiba, hogy vannak olyan nyelvcsoportok, akik el vannak ismerve, és megkapnak bizonyos jogokat, és vannak más nyelvcsoportok, akik ezeket nem kapják meg. Ja? És szerintem itt mondjuk nézzük a törökül beszélő embereket. Na most az érdekes dolog már az is, hogy azok nem mind törökül beszélnek. Ja? Rögtön köztük vannak rengeteg kurdok. Ja? Ha ezeknek a nagy csoportoknak nem adunk meg valamicsoda lehetőséget a kultúrájuk, a tradíciók, a hagyományaik ápolására, akkor ezek máshová mennek. Ja? És szerintem ez még mindig jobb, hogy egy állam által nem akarom mondani kontrollált, ja? De mégis demokratikusan valahogyan ellenőrzött rendszeren belül történik, mint hogy valamicsoda privát, és gyakran is külföldi erők által befolyásolt kereteken belül történik, ja? Mint sajnos ez történik. Ja? Úgyhogy szerintem jobb, ha a tanárok, akik törökül vagy kurdul, vagy bármilyen nyelven majd oktatnak, azok inkább egy osztrák egyetemről jönnek, ahol egy szerintem még mindig sokkal demokratikusabb és liberálisabb és felvilágosult kiképzést kapnak, mint valaki, aki egy arab országból jön. Ha? Az a legrosszabb változat, igen. Ha? Úgyhogy, de pont ez történik ma, egyre inkább. Ha? Úgyhogy ezt a lehetőséget ki kéne használni. Ha? Népcsoport, hogy a népcsoport törvényt erre is lehetne felhasználni, az egy jó kérdés. De ezzel csak azt akartam mondani, ez lesz a jövő kihívása. Ja? Erre kell majd reagálni.
0: Baumgartner Gerhardnak köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket a népcsoport törvényről szóló interjúnkhoz.
1: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.

Műsorunk végéhez közeledve megköszönöm figyelmüket. Mai rendhagyó magyar magazin adásunkban Baumgartner Gerhárddal készült beszélgetésünket hallhatták, amelyben az idén 50 éves népcsoport törvényről volt szó. Egy hét múlva ismét várjuk Önöket magyar magazin adásunkkal a Rádió Burgenland hullámhosszán. Addig is hallgassák meg riportjainkat az ORF Soundon, vagy látogassák meg a magyarok.orf.at oldalt, ahol elolvashatják friss híreinket, valamint rádió és tévé műsoraink időpontjait is megtalálják. Ha lemaradtak volna ezen beszélgetésünkről, akkor rövidesen visszahallgathatják az egészet podcast formájában. Az előző szűk egy órában a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. Én további szép estét és jó rádiózást kívánok Önöknek!